a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes, száraz, őszi idővel kezdődik a hét. Jó reggelt kívánok, Bártfai Kingát hallják. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők a parlamentben délelőtt az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket tartalmaz. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. Az akcióval azokra az ágazatban jelenlévő kis és közepes vállalkozások helyzetére hívják fel a figyelmet, amelyek a védett ár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres kétszer-kétsávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmárnémeti felé, valamint új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel elkészül, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, valamint egy telefonos applikációt is fejlesztettek, amely segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 14 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 9-13 fokot mérnek. A hajnali pára, illetve kötfoltok feloszlása után országszerte napos idő lesz. Délután 22-25 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet 2 ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: Bécs szívében található a Porgy & Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
3: Grabowski.
4: Megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow. It's

0: Jazz Napló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: A szerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Független benzinkutasok demonstrálnak mától a Kossuth téren. Kellemes őszi idővel kezdődik a hét. Megkezdődött a Mentelmi Bizottság zárt ülése, amelyen két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről tárgyalnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A bizottsági javaslat után délelőtt a parlament rendkívüli ülésen dönt az ügyről. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik két ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Tegnap léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. A hivatal ezentúl önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a tisztító tűz műveletet nem lehet megállítani. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. A szakember régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Ukrán telekommunikációs cégek adatközpontjait és üzemanyagellátási létesítményeit támadta az orosz hadsereg Kijevben. Moszkva közlése szerint csapást mértek a Kijev megyei Vasilkiv katonai repülőterére, valamint odesszai és dunai kikötők létesítményeire és hajókra is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy Harkivban legalább 25-en, köztük 9 gyerek sebesült meg egy lakóházat ért találatban. Szumi megyében pedig 2 ember meghalt és 8-an megsebesültek. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az 5 férfit, akiket az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. Mindannyian abban a 3 furgonban utaztak, amelyek az amerikai légierő által is használt Fairford bázis felé haladtak. A rendőrök megállították a konvojt, a járműveket átvizsgálták, azt azonban egyenlőre nem közölték, hogy találtak-e valamit. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Híreink végén az időjárásról. Országszerte felhőtlen napos idő lesz, Sopron térségében és az Alföld egyes részein megélénkül a szél. Napközben 22-25, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána találkozó, oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok-e, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Christoph Huber, a Bécsi Porgy és Bess Jazz és Zenei Klub művészeti igazgatója. Én Eszter Gályos Máté vagyok. A beszélgetést az A38 hajón készítettük. Hát adódik a kérdés, hogy miért van éppen most Budapesten? Az itt létének netán van valamilyen kulturális küldetése vagy vonatkozása is?
3: Well, I'm quite often in Budapest, and I think Budapest is an amazing city, and Vienna and Budapest has a lot of things in common.
4: Elég gyakran járok Budapestre. Szerintem Budapest fantasztikus város, és Bécsnek, meg Budapestnek rengeteg közös vonása van, főleg történelmi szempontból, kevésbé a jelenben. Budapesten nagyon pezsgő a zenei élet, így a jazz is valósággal vibrál. Érdekel, mi történik itt. Hosszú ideje együttműködünk például a Bécsi Collegium Hungaricummal, és nagyon régi a kapcsolatunk a BMC-vel, a Budapest Music Centerrel is. Tulajdonképpen a BMC kezdete óta együtt dolgozunk, ami nagyjából egybeesik a Porgy és Bess indulásával. Most a Fonó, az A38 és a BMC hívott meg, hogy gondolkodjunk egy lehetséges együttműködésen, elsősorban a három budapesti klub között. Mind a három intézmény másfajta zenei megközelítést képvisel, egy a népzenét, egy a jazzt és egy az undergroundot. Korábban a Porgyban rendeztünk egy fesztivált Step Across the Border címmel, akkor Kelet és Dél-Kelet Európa országainak jazz és zenei színterét mutattuk be. Magyarországét, Bulgáriáét, Lengyelországét, Törökországét, Romániáét, Szerbiáét és más országokét. Most szeretnénk megtenni a következő lépést. A vasfüggöny több mint 20, lassan 30 éve leomlott, de úgy érzem, hogy az emberek fejében még mindig létezik. Magyarország, illetve Budapest még mindig egy kicsit ismeretlen főváros egy szomszédos országban. Pedig rengeteg közös történelmünk van, csak ezt mintha már elfelejtettük volna. A Magyarországon kívül élőkben még mindig erősen jelen van egyfajta posztkommunista gondolkodás, hát remélem Magyarországon ezt másképp látják. Éppen ezért fontos lenne ráirányítani a figyelmet arra, hogyan fejlődik a budapesti zenei élet. Arra gondolunk, hogy rendezhetnénk egy háromnapos fesztivált a Porgy és Bessben, az egyik estének az A38, a másiknak a BMC, a harmadiknak pedig a Fonó lenne a kurátora. Szerintem ennek nem csak nemzetközi szempontból lenne jelentősége, hanem Magyarországon is erősíteni ezeknek az intézményeknek a kulturális elismertségét. Jó lenne, ha Magyarország büszke lenne erre a zenei életre, és arra, hogy ennek nemzetközi jelentősége van. Ez lenne a jövőbeli elképzelés. Talán 2027-ben vagy 28-ban valósulhatna meg. Szerintem nagyon jó ötlet. Tudomásom szerint Bécsben még nem volt olyan fesztivál, amely egy szomszédos főváros három különböző klubját mutatta volna be. És ezt viszonylag könnyű is megvalósítani, hiszen Budapest és Bécs nagyon közel van egymáshoz. Akár egy hajót is használhatnánk. Budapestről Bécsbe, vagy Bécsből Budapestre, és közben zenészek játszanának a fedélzeten, így is összekapcsolhatnánk a két várost. Lehetne például egy porgi zenekar, vagy egy másik együttes, és megpróbálhatnánk közönséget vinni hajóval Bécsből Budapestre, vagy fordítva. Egyelőre még dolgozunk rajta, ki kell találnunk, hogyan lehetne mindezt megvalósítani, de alapvetően ezért vagyok most Budapesten. That can be realized, but that's the basic idea, and that's the reason why I'm here in Budapest.

0: Ezek az intézmények sokkal összetettebb kulturális műhelyek, mint egyszerű koncerttermek. Mit gondol, mi a jelentőségük manapság az ennyire összetett kulturális intézményeknek, mint amilyenek Ausztriában, Magyarországon vagy a többi említett országban működnek?
1: Well, complexity, the whole world is very complex. Yeah? And I think complexity is something we have to face and it's very necessary to think.
2: Az egész világ egyre összetettebb, és ezzel a komplexitással szembe kell néznünk. Fontos, hogy egy nagyon összetett világban is képesek legyünk egyszerűen gondolkodni. A BMC, a Fono és az A38 munkája nagyon különböző, de mindhárom nagyon professzionális és sokféle, akár multimédiás megközelítéssel dolgozik, kutatnak, dokumentálnak, zenét adnak ki, zenét hoznak létre, és producerek is egyben. A Porgy és Bess esetében én elsősorban a zene bemutatásra koncentrálok. De mi sok mindent dokumentálunk, és 2020 óta például élő közvetítéseket is készítünk. Egyre fontosabbnak érzem ezt a fajta média munkát, mert különben ezek az információk egyszerűen elveszhetnek, ha senki sem gondoskodik róluk. Én ezért szeretném támogatni az ilyen kezdeményezéseket, amennyire csak tudom, akár a Porgy segítségével, és azt is fontosnak tartom, hogy ezen a területen legyen egyfajta nemzetközi szolidaritás, és ez nem csak a jazzről szól. A Porgy hivatalosan jazz és music club, tehát a jazz áll a középpontban, de ugyanúgy lehet elektronikus zene, kortárs zene vagy bármi más. A lényeg a zene színvonala, nem a műfaja. És szerintem ez is fontos, hogy mindez ne a mainstreamről szóljon. Inkább kis szigetekről, kisebb zenei területekről beszélünk, amelyeknek nagyon nehéz fennmaradniuk. Az egyetlen módja annak, hogy életben maradjanak, ha nem kötünk túl sok kompromisszumot, hanem nemzetközi szinten kezdünk együttműködni. Ez erősíti az elismertségüket, és egyúttal az adott ország felelősségét is az olyan zenék iránt, amelyek nem mindenkit érdekelnek, mégis nagyon fontos támogatni őket. Hiszen ezekben rejlik a fejlődés, ezekben van a jövő. Ha visszatekintünk a történelemre, például Bécsre és a Schönberg iskolára, illetve a második bécsi iskolára, láthatjuk, hogy annak idején ez botrányosnak számított. Az emberek egyáltalán nem élvezték a Musikverein-ben, sőt, annyira gyűlölték ezt a zenét, hogy még egymásnak is estek. És mégis, ez lett a 20. századi kortárs klasszikus zene egyik legfontosabb fejlődési iránya. Schönberg pedig mára már hős, miközben körülbelül 75 éve halott. A történelemből tehát tudjuk, hogy fontos támogatni a mainstreamen kívüli dolgokat, mert a fejlődésnek éppen ezek az irányai válnak később felismerhetővé. Mindig a jövőről van szó, de tudni kell azt is, hogy múlt nélkül nincs jövő. De önmagában visszanézni nem elég. Előre is kell tekintenünk, és amikor előre tekintünk, meg kell találnunk a módját annak, hogy olyan zenéket is bemutassunk, amelyek ma még nem népszerűek, de 20 év múlva akár azok lehetnek. Ez az egyik legfontosabb érdeklődési területem. És nagyon szeretek különböző emberekkel együtt dolgozni is, mert ez folyamatosan frissen tart. 34 éve csinálom a Porgy és Bess-t, ha nem dolgozol együtt fiatalabb emberekkel, sajnos könnyen elveszel. Elfogynak az ötleteid, és mindig ugyanazokat a régi dolgokat kezded újra elővenni. Az együttműködés viszont lehetővé teszi, hogy új, érdekes, szokatlan dolgokat hozzunk létre, amelyek nem egyszerűen a mindennapi munkáról szólnak. Ez pedig engem nagyon érdekel. And that's something I'm absolutely interested in.

0: Már említette a jövőt, de hogyan látja most a jazz jövőjét Európában, világszerte, vagy akár kifejezetten Ausztriában?
1: I think jazz has a great future, and I see it very optimistic and very positive, and I see it when
2: Szerintem a jazznek nagyszerű jövője van. Nagyon optimista és pozitív vagyok ezzel kapcsolatban, és amit nap mint nap látok, az az osztrák jazz szintér fejlődése. Ami az elmúlt 20 évben Ausztriában történt, az lélegzetelállító, fantasztikus fejlődés ment végbe. Rengeteg fiatal, nagyon kreatív és innovatív zenész van, kiváló tudással, nagyszerű képzettséggel és nagyon jó ötletekkel. Ez tényleg lenyűgöző. Amikor nemzetközi fesztiválokra járok és összehasonlítom az ottani zenét a bécsi osztrák szintérrel, azt kell mondanom, hogy a bécsi jazz Európa élvonalában van. Persze elfogult vagyok, hiszen Bécsben élek, és nagyon jól ismerem ezt a szinteret. Természetesen, hogy a lehető legjobban szeretném támogatni ezeket a zenészeket. Nemzetközi szinten pedig az a helyzet, hogy a jazz egyáltalán nem kiszámítható művészeti forma. Nagyon eklektikus. A jazz a különböző zenék legjobb elemeit szívja magába, és ezekből egy új, nagyon erős, személyes zenei nyelvet hoz létre. Rengeteg érdekes dolog történik most. Az elmúlt néhány évben például a brit jazz szintér fejlődése nagyon izgalmas volt, és nemzetközileg is láthatóvá vált. És persze az Egyesült Államokban. A jazz hazájában is nagyon sok érdekes dolog történik. A nagy hősök természetesen lassan eltűnnek, hiszen elérik azt a kort, amikor véget ér az élet. Ez szomorú és természetesen veszteség. De maguk mögött hagyták a nyomaikat, és ezekből a nyomokból indulhatnak el a következő, kisebb lépések. Amennyire én látom, a nemzetközi jazz szintér zenészei élnek is ezzel a lehetőséggel, és vállalják ezt a kihívást. Biztos vagyok benne, hogy végül sikerre járnak, mert a jazz az egyetlen olyan művészeti forma, amely ennyire nagyra értékeli az improvizációt. És azt gondolom, hogy az improvizáció modellje talán az egyik legfontosabb gondolat, az egyik legfontosabb filozófia, amit követhetünk. Ebben rejlik a jazz ereje, hogy ennyire komolyan veszi az improvizációt.
1: That's the strength of the jazz scene, I would say, that they take care about improvisation.

0: Mit gondol, hogyan tud egy jazzklub vagy akár egy jazzrádió ma kapcsolatot teremteni a múlt értékei és a jövő jazz generációi között?
1: I mean, that's their task. That's their
2: ez a feladatuk. Yeah. Pontosan ezért vannak. Mert ha van egy jazzklubod, vagy működtetsz egy jazzrádiót, alapvetően ugyanarról van szó, a közönségről. És ha a közönséged ugyanolyan idős, mint a zene, amit játszol, az problémát jelenthet. Például, ha csak hagyományos jazz játszol, és a közönséged 60 év körüli, akkor tudhatod, hogy 20 év múlva ennek már nem lesz jövője. Viszont ha olyan zenékre figyelsz, amelyek ebből a hagyományból születnek, hiszen, ahogy már mondtam, hagyomány nélkül a zene eredetének ismerete nélkül nincs jövő, akkor már egészen más a helyzet. Ha olyan zenekarokat mutatsz be, amelyek ismerik, honnan jön a zene, de közben megteszik a következő lépést is, és utánuk egy fiatalabb generáció következik, akkor ez olyan fejlődési folyamat, amely sokkal nagyobb társadalmi elismertséget ad ennek a művészeti formának. És ezt a kluboknak is meg kell tenniük, de a rádióknak is. Ha Ausztriára gondolok például, nincs is igazán jazz rádió. A jazzt az Öánc is játsza, ami érdekes, hiszen korábban elsősorban klasszikus zenei rádió volt, de önálló jazz rádió tulajdonképpen nincs, és ezt sajnálom. Nem igazán értem, miért van így. Ausztria persze kis ország. Magyarország sem nagy. De szerintem érdemes megpróbálni elérni azokat az embereket, akik még nem ismerik ezt a művészeti formát, de talán érdekelni őket. Ehhez viszont lehetőséget kell biztosítani nekik. Kell egy rádió, kell egy klub a közelükben, vagy valami hasonló. Ez pedig nagyon sokat segít a jazz szintér fejlődésében, társadalmi szempontból is.

0: Mit üzenne a magyar közönségnek, az itteni jazzkedvelőknek? Mikor, illetve miért lenne érdemes ellátogatniuk a híres Porgy és Bess jazzklubba? És egyáltalán hol kezdjék, hiszen azt hiszem, hogy talán minden nap van koncertjük.
1: Look, the thing is that's quite easy. They don't have to come to Vienna. They can switch on their computer and watch the live stream.
2: Most ez nagyon egyszerű. Nem is kell feltétlenül eljönniük Bécsbe. Bekapcsolhatják a számítógépüket, és megnézhetik az élő közvetítésünket, amely minden este 8:30-kor kezdődik. Ez valódi, valós idejű közvetítés. Tehát 8:30-től a koncert végéig kell nézni, mert amikor a koncert véget ér, a stream is véget ér. Ha még nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy eljöjjenek, egyszerűen nézzék meg otthonról. Aztán, ha megtetszik valami, jöjjenek el Bécsbe, és nézzék meg a klubot is. Mert az élő koncerthelyzet mindig más, mint a képernyő előtt ülni. De a képernyő egyfajta ablak a világra, és ezt bárki megnézheti. Adományokat természetesen elfogadunk, de a közvetítés ingyenes. Bármelyik nap bele lehet nézni. Néha persze nem kapjuk meg egy-egy zenekar közvetítési jogait, de azt mondanám, hogy a Porgyban rendezett koncertek körülbelül 95%-át közvetítjük a honlapunkon. És ezt a világ bármely pontjáról meg lehet nézni. Ha pedig sikerül meggyőznünk valakit, hogy inkább szálljon vonatra és jöjjön el Bécsbe, az sem nagy dolog. Körülbelül 2,5 óra az út, megérkezik a központi pályaudvarra, onnan metrózik egyet, és 20 perccel később már a Porgynál van. Ezt mindenkinek csak ajánlani tudom.

0: És még egy utolsó kérdést engedjen meg. A Porgy és Bess neve Gershwin operájából származik. De miért éppen ezt a nevet választották?
1: You know, I thought Porgy and Bess was found in 1993 and it was founded.
2: Jó a kérdés, mert nagyon sok mindent kifejez. A Porgy és Bess 1993-ban alakult, és valójában négy ember alapította. Eleinte azt hittem, hogy Matthias Rüegg választotta a nevet, és szerintem jó választás volt. Nem rögtön gondoltam így, de később meggyőzött. Maga a név is nagyon érdekes, mert a Porgy és Bess története is érdekes. Van benne ez a különös kapcsolat a Porgy és Bess között, és az egész történet meglehetősen abszurd és ellentmondásos. Mi zeneileg is valami hasonlót csinálunk. Nagyon különböző dolgokat kapcsolunk össze, amelyek elsőre talán nem is illenek egymáshoz, mégis működnek együtt. Aztán néhány éve Matthias elmondta nekem, hogy amikor a helyszínt kereste, a Porgy és Bess név már létezett. Azt gondolta, hogy ez nem is rossz név, és csak egy alcímmel egészítette ki. Porgy és Bess, Jazz and Music Club, Jazz és Zenei Klub. Ebben az értelemben persze véletlenül alakult így, de nagyon örülök neki. A Porgy és Bess ezért is jó név, mert nemzetközileg könnyen kiejthető. És ha az amerikai jazz történetének fejlődésére gondolsz, Gershwin és a Porgy and Bess egyértelműen mérföldkő. Rengeteg különböző feldolgozás született ebből a történetből, ebből a témából. Ott van például Miles Davis és Gil Evans Porgy and Bess lemeze, Ella Fitzgerald és Louis Armstrong. És még a rockzenében is megjelenik, például a Summertime Janis Joplin is énekelte. Éppen ezért szerintem a Porgy és Bess tökéletes név egy ilyen sokszínű helyszín számára.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést. A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Christoph Huber, a bécsi Porgy and Bess Jazz és Zenei Klub művészeti igazgatója volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.

0: volt a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást a Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós KDNP-s képviselő, egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a parlament rendkívüli ülésén. Előzőleg Magyar Péter kormányfő parlamenti felszólalásában kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Hankó Balázs a parlamentben várja meg, milyen intézkedést tesznek vele szemben. A fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter azt mondta, ha el akarják vinni, akkor a munkahelyéről tegyék. Seszták Miklós KDNP-s képviselő bement a legfőbb ügyészségre vallomást tenni, majd a hatóság őrizetbe vette. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az Országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Kiemelt korrupciós és gazdasági visszaélések ügyében, valamint az előző kormány kommunikációs és propaganda költései miatt indítja első nyomozásait a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet emellett saját hatáskörébe vonja az önkormányzati korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásának vizsgálatát, jelentette be a hivatal nyomozati elnök helyettese. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három jelölt között van Pardavi Márta jogász, emberjogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Az emberi jogok területén végzett munka elismerésére alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen. Segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain, és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellen. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az absztrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Október 1-e a Zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Édesapám mutogatott egy-két ilyen jazzesebb felvételt, tehát nyilván ezeket a slágereket, mint a Take Five, stb. Aztán így magamtól rákaptam a Charlie Parkerre, a bebop korszakra, akkor azt rengeteget hallgattam. Végül elvittek egy, az első ilyen koncert élményem, ha jól emlékszem, ez a Scott Hamilton koncert volt a Műpában, amikor még egész pici voltam, akkor felhoztak szüleim, és ez egy meghatározó élmény volt, ugye az a szaxofon hang, az a fajta világ. És akkor későbbiekben a Veszprémi Konziban, ahol Patrik osztálytársam volt, osztálytársak voltunk, ott én harmadik évfolyamon elkezdtem járni Rozsnyói Pettihez, aki ott élt Veszprémben, ugye fantasztikus jazz zongorista, és ő foglalkozott velem magánórákon, és készített fel a jazz felvételire, ami meg már szaxofonnal történt. Tehát én azt a két évet akkor szaxofonozással töltöttem inkább, mint klarinétozással.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazzben nem voltam annyira biztos, hát mármint, hogy kiskoromban csak annyit tudtam, hogy mindenképpen a zenével szeretnék foglalkozni, de egyébként ez egy ilyen titok volt egy csomó ideig, mert ha bár ugye azt hiszem, hogy 6 éves koromban kezdtem el zongorázni, mindig más akartam lenni, egyszer állatorvos, egyszer lakberendező, de legbelül mindig ott volt egy ilyen vágy, hogy én akkor is zenész szeretnék lenni, és felvettek a Konziba még 2017-ben jazzének szakra, akkor kezdett így kibontakozni bennem az, hogy mit is szeretnék igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fullista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Új jelöltet javasol a legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. Az egyik ügyről elmondta, hogy a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus példája volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a hivatal a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek szerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálja. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik a ma őrizetbe vett Sesták Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács indoklása szerint Nasrin Sotoudeh aktivistákat, újságírókat, kisebbségieket és kivégzésre ítélt fiatalkorúakat képviselt, miközben fellépett a női fejkendő viselését kötelezővé tévő törvények és a halálbüntetés ellen. A díj jelöltjei között volt Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Is. Brit állampolgárok, azok a gyanúsítottak, akiket tegnap vettek őrizetbe az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölte az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az öt férfi azután fogták el, hogy bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Híreink végén a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marciványi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Trust in me, in all you do.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zene vagy komoly zene és a könnyű zene az nekem valahol itt találkozik. Ebbe az improvizáció minden bele tartozik, tehát hogy a klasszikus gitár irodalomnak van egy nagyon nagy része, ami Dél-Amerikából jön, és ez találkozott az ottani őslakosok, bevándorlók, portugálok, gyarmatosítók zenéjével, és valahogy ebből az egészből jött ki a brazil zene.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió Küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Hajlamosak vagyunk ehhez is egy picit, azt hiszem, kategórikusan állni, hogy jaj, a fiatalok biztos ezt szeretik meg, jaj, a fiatalok biztos az ilyen zenéket szeretik meg, mert most ezek mennek a rádióba, meg mert most ezek a populáris előadók mennek. Nem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Tehát van, aki kifejezetten tradicionális dolgokat hallgat, olyanokat, amiket már én már nem hallgatok. Van, aki tényleg a nagyon újszerű dolgokat, szóval nagyon változó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: kerek születésnapja alkalmából Borbély Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbély Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Zárolták a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Felborult egy veszélyes anyagot szállító tehervonat két kocsija a Rákos állomás közelében Budapesten. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gál Andrea vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is, az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Zár alá vették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotech csoport vezetőjét és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A rendőrség nem intézkedik sem a parlamentben, sem a képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházban, tudatta az országos rendőrfőkapitányság. Ezt azután közölték, hogy a parlamentben a mentelmi jogok felfüggesztése után a Fidesz frakció vezetője azt állította, hogy rendőrök vannak az épületben. Bóka János ezzel arra utalt, hogy Hankó Balázs volt miniszter, az országházban várja, hogy milyen intézkedéseket terveznek ellene. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsi a Budapest 10. kerületében, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltók megszüntették a szivárgást a tartályból. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. Jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó járatokra, pótlóbuszokra kell számítani. A Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békés Csaba vonalon, valamint a Rákost érintő elővárosi közlekedésben is. És végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő marad, továbbra is vérasszonyok nyarára számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 22 és 25 fok közé melegszik a levegő. Szép kora őszi időre készülhetünk a következő napokban is, ugyancsak 25 fok körüli hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra, 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the party?

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Mai vendégem Prima és Erkel Ferenc díjas, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Székfoglalójának témája az improvizáció és kompozíció viszonya. Nagy tapasztalata rendelkezik mind a klasszikus, a népzene, a jazz és a kortárs zene területén is. És amíg azt is elállom, hogy édesapja cimbalom művész volt, ahogy ő maga is, édesanyja pedig hegedűs, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy az én hallgatóim most fölsikoltanak, és pontosan tudják, hogy ki ül velem szembe. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Természetesen Lukács Miklós az én vendégem ma.
7: Hát én köszönöm, hogy gondoltatok rám, és itt lehetek, és érdeklődtök iránt.
6: Ne viccelj, hát ez természetes.
7: Köszönöm.
6: Annyit talán elmondhatok, hogy akik egy picit így jobban figyelemmel kísérik a MIPA-nak a programját, azok talán emlékeznek arra, hogy mi már találkoztunk, volt egy bizonyos Jazz Rajongók című műsor, aminek az volt a tematikája, hogy én voltam a háziasszony, és akkor az esetek többségében, azt kell mondjam, hogy 90-valahány százalékában nem zenészeket hívtunk meg, pont az volt az érdekes, hogy olyan emberek voltak a vendégeim, akiknek egyébként semmi közük a műfajhoz, a jazzhez, és meginterjú voltuk őket, hogy kik a kedvenc szerző, előadó, stb. És akkor annak alapján a zenekar játszott valamit abból a repertoárból, illetve én beszélgettem az illetővel. Te voltál az egyik kakukktojás, akinek konkrétan közöd is volt a műfajhoz, aminek mi rettenetesen örültünk, mert egy picit bele is tudtunk ott kóstolni élőben is ebben a csodába. Ugye ott kaptál tőlünk egy hangszert. És akkor engedd meg, hogy ezzel kezdjem. Szerintem én akkor is föltettem neked ezt a kérdést, hogy hol tart most a világ ezügyben? Mert az egy tök normális dolog, hogy egy zongorista elvárja, hogy ő bárhová utazik a világban, ott legyen egy jó hangszer. Hol tart most a világ ezügyben, vagy cimbalom ügyben?
7: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, kevesen teszik föl, ha bár ez minden cimbalom most nagyon-nagyon érint. Természetesen, mivel hogy egy réteg műfajról lévén szó, egy réteg műfaj réteg hangszereként működik. Ezeket a réteg szót, jelzőt én nem szeretem, de talán más nem tudok most kitalálni helyette. Ugye ez itt a Kárpát-medencében létező hagyományainknak az instrumentuma, ami hát a világban nem terjedt el annyira, mint bármely nagyobb hangszer, itt most gondolok a zongorára, a hegedűre, a vonós hangszerek, a fúvós hangszerekre. Tehát ez okból kifolyólag elég nehéz a mi sorsunk, mert sokszor már annak is örülhetünk, hogyha egy országban, egy városban található egy hangszer. Hát most gondold el, ez egy olyan dolog, hogy mit tudom, hogy egy zongora művész örülne neki, ha már egyáltalán van zongora. Tehát már fel sem merül az, hogy milyen zongora, hogy használható-e a zongora, vagy nem használható, és természetesen ezt lefordítva cimbalomra, hát sokszor ér bennünket meglepetés.
6: A minőséget illetően
7: így van. Akár pozitív, de sokszor negatív szempontból. Nagyjából mi tudjuk azt már, hogy mely országok azok, és mely városok, ahol jó minőségű cimbalom. Ez a tapasztalatainkból és a kontaktjainkból fakad. Tehát mi azért kommunikálunk egymással, külföldi cimbalmosokkal is, akik játszanak ezen a hangszeren, vagy olyan kulturális központokkal, mint például a MÜPA, itt is található egy hangszer, a cimbalom, de viszont nagyon sok olyan külföldi koncertközpontban található hangszer. Éppen a szimfonikus zenekar rendeli meg, vagy adott esetben maga az intézmény. És akkor kölcsönkérjük, vagy bérbe kéri az az illető, aki bennünket meghív, az a koncertszervező. De nem állunk jól, mert nyilván a világ minden részén is, hát főleg a legfontosabb városokban, ahol mondjuk aktív cimbalmos élet folyik, vagyis lefordítva magyarra, sokat játszanak ott cimbalmosok, néha hiányzik hangszer, jó állapotú hangszer. Ezügyben már különböző próbálkozásokat tettünk, itt főleg arra gondolok, hogy a magyar kutatási intézeteknél elhelyezünk hangszereket, vagy a nagykövetségeknél. Számos országban van már ez, tehát itt különböző országokat tudok felsorolni, de nagyon közeli országokban, például mint Lengyelország vagy Olaszország egyszerűen nem található hangszer. Tehát ilyenkor, amikor nincs hangszer, akkor jön az a megoldás, számomra legalábbis, hogy mikrobuszba beteszik a szállítóim az én saját hangszeremet, és ők elindulnak vele abban a bizonyos országban vagy városban. És akkor ez dettó visszafele is ugyanígy működik.
6: Egyébként, hogy sérül a hangszer, olyan, nem úgy értem, hogy megkarcolódik, vagy valami, nem gondolom, akkor újra kell hangolni, és tehát, hogy még ez egy másik külön probléma.
7: Természetesen, de itt azért jobb, mert ez a saját hangszerem. Tehát én tudom azt, hogy ismerem. Na most gondold el azt a helyzetet, amikor kimegyek egy városba, és ott mondjuk 15 éve nem használták azt a hangszert. Vagy mondjuk 5 éve, vagy nagyon rossz állapotban van a tőke, hangolhatatlan.
6: Nem is tudják megmondani tulajdonképpen akkor, hogy milyen állapotban van, hiszen nem volt használva.
7: Abszolút, nem is értenek
6: nem hozzá. Nem is értenek hozzá, igen.
7: Ami abszolút normális. Tehát nekem ott mondjuk csodát kell tennem egy nap alatt, vagy mondjuk 5-6 óra alatt, hogy este az az előadás valamilyen minőségben megszólaljon.
6: Ez meglepett engem, hogy azt mondod, hogy Lengyelországban, meg hogy Olaszországban, mert ha azt mondtad volna, hogy Ázsiába kimész, és ott nincs ilyen hangszer, akkor azt mondom, hogy oké, de hogy hozzánk viszonylag közel, igen, közeli területeken sincs.
7: Igen, és ha az Ázsiát említett, például ott nagyon sok országban van. Tehát Pekingben, a nagykövetségen már van egy cimbalom, amit én tettem le, akkor Dél-Koreában is van egy hangszer, Japánban is van hangszer. Szóval számos olyan helyen, országban van.
6: Ahol nem számítaná rá.
7: Igen, ahol azt mondaná az ember, hogy hát itt biztos nincs, de van. És ráadásul ismerjük ezeket a hangszereket, játszottunk rajta, és jó minőségűek. Tehát Amerikát is ide tudom sorolni, tehát úgy a keleti parton, vagy a nyugati parton is megtalálható jó hangszer, amit tudunk használni.
6: Ez azért van, mert a cimbalom nem a komoly zenéből indul, mint hangszer?
7: Nem hiszem.
6: Vagy mi az oka, hogy kimaradt mondjuk például az olaszok életéből ez a dolog?
7: Az olaszoknál van hasonló rokonhangszer, ezt a szaltériumnak hívják, és nagyon sok országban van hasonló hangszer. Ha visszagondolunk annak idején, azért, hogy mondjam neked, nagyon a kommunizmus idején Ugye különböző művészeti együttesek jártak, keltek a világban, és nyilván ott volt egy apparátus, aki vitte a hangszereket, stb. Tehát ott nem volt ez egy gond, hogy gondolkozunk azon, hogy legyen hangszer. Viszont nagyon sokan vettek hangszert akkor. Tehát így került rengeteg országba, de azok a hangszerek már elavultak. Tehát ez több mint 50 éves, 40-50 éves hangszerek. Szóval nincs kézben tartva, nincs folyamatosan javítva, nincs folyamatosan játszva rajta. Tehát nyilván ez egy olyan dolog, hogyha egy zongorát vagy bármilyen hangszert, jó minőségű hangszert nem használnak, az egy idő után sajnos nem úgy fog funkcionálni, mint ahogy kéne. Ha többen cimbalmoznának a világban, és ezért mi teszünk sok-sok áldozatot, vagy nem is áldozat, mert számunkra nem áldozat, hanem inkább próbálkozunk azzal, hogy különböző helyeken legyen az oktatás része a cimbalom, de hát ez egy hosszú folyamat, akkor nyilván könnyebb lenne az, hogy bizonyos országokban, bizonyos városokban még több hangszer legyen. Tehát így a vérkeringésbe jobban bele tudna alkalmazkodni a hangszerünk, és nyilván könnyebb lenne ez az út. Még jelen pillanatban itt nem tartunk, de lehet,
6: de hogy... egyébként komoly erőfeszítéseket kell majd tennetek nektek, akik a hangszer paganiniai vagytok, hogy ez ne, tehát hogy népszerűbbé váljon ez a hangszer, vagy még csúnyán fogalmazva, hogy ne felejtődjön el, hogy, mert hogy van egy ilyen tendencia egyébként, hogy egyre kevesebben választják ezt a hangszert?
7: Hogyne, sajnos van.
6: Ez a macerássága miatt van egyébként?
7: Is. És még nagyon sokan nem ismerik a sokoldalúságát, emiatt is. Tehát nagyon sokan azonosítják ezt a hangszert még mindig abban a formában.
6: A Mátyás pincével.
7: Igen. Ami jelen való, és nyilvánvaló, tehát az a cimbalomnak az egyik oldala, az egyik tradíciója, amit tiszteletben kell tartani, de ennél már sokkal sokszínűbb a hangszer használati lehetősége. Itt ezt bebizonyította már az elmúlt 10-20-30 év, hogy akár a kortárs klasszikus zenében, vagy különböző olyan műfajokban, ami előtt nem volt ez gyakorlat, hogy cimbalmot tegyenek, itt gondolok a jazzre és különböző olyan könnyű zenei műfajokra, de akár ami nagyon divatos ma, world music szót használva. Tehát ezekben már mind, nem is az, hogy beolvad, hanem része.
6: Szóval... Egyébként nekem ez annyira furi, hogy egy ennyire macerás hangszert, a macerát úgy értem, hogy tényleg a szállítása, igen, és egyáltalán, hogy miért pont ez hogy tényleg, hogy ez ennyire sok helyen volt jelen nálunk, hogy ennyire be tudott épülni klasszikus érte, amit mi cigányzenének hívunk, vagy legalábbis a magyarok nagyon arra asszociálnak, hogy akkor tényleg a Mátyás pincébe, igen, magyar nóta, és akkor a cigányzenészek lekísérik, hogy ennyi címbalom volt ebben az országban, hogy ez így ennyire ezzel a műfajjal kötődött össze.
7: Hogyne, hát figyelj, pont 150 éves az a pedál cimbalom, ami mi játszunk. Tehát 1874-ben Sunda Vencel József hangszerkészítő mester állt elő ezzel a hangszerrel, ami gyakorlatilag az akkori nemzeti romantikus szerzőknek a vágya volt, hogy egy instrumentumot, ami igazából magyar és a nemzeti kincset szimbolizálja, azt koncertpódiumra emeljék. És hát ebben a cimbalom lehetőségeit látták a legmegfelelőbbnek. És négy lábra helyezte Sunda Vencel József, és pedállal látta el. Tehát már akkor közkedvelt volt a népi szalon muzsikálásban. Tehát a polgári családokban általában hölgyek közkedvelt hangszere volt. Tehát amikor összejártak ezek a polgári családok hétvégenként, és közös muzsikálásba kezdtek, akkor ott volt a cimbalom. Ugye a verbunkos műfaj, az akkori nemzeti dalok, azokban mind szerepelt cimbalom. Közkedvelt volt a hangszer a nemzeti zeneszerzők körében. Hát ugye nem csak a nagyokat említsük, hogy Liszt Ferenc, vagy Erkel, de hát ugye Mosonyi, Bihari, Lavotta, Rózsavölgyi, stb. Sorolhatnám a helyi akkori pop popzenészek,
6: igen.
7: Mert hát gyakorlatilag ugyanolyan közkedveltségnek örventek akkor. Ezek mind használták és szerették. Nagyon sokan tekintettek rá úgy, hogy a magyar zongora. És ugye utána a 20. század elején Rácz Aladár volt az, aki világszintre emelte annak, az volt a történet, hogy Igor Stravinszkivel találkozott, és gyakorlatilag Stravinszky beleszeretett egy bizonyos periódusában a cimbalomba, és komponált a hangszerre. Tehát ezáltal nemzetközi szintére helyezték a cimbalmot, és rengeteg zeneszerző, Stravinszky növendékei, Stravinszky kortársai megismerték ezt a hangszert. Aztán ugye a 70-es években jött a táncházmozgalom. A táncházmozgalommal egyrészt a népi kultúrába újra közkedvelt lett, és itt most tegyük félre az éttermi cigányzenét, mert az egy
6: másik
7: ügy. Az egy másik ügy, de...
6: Ez egy másik kávéház.
7: De viszont a magyar klasszikus zeneszerzők, kortárs zeneszerzők ebből fakadóan újra felfedezték a hangszert, és a magyar színnek, a magyar lehetőségnek találták. Na most mi mit kezdünk itt 2024-ben? Én mit kezdek itt 2024-ben? Az előzőeket, amit mondtam neked, ugye mindig a magyarság szimbóluma és mindig a magyarság színét jelentette. Na most ezt megtartva én nemzetközivé szeretném tenni. Tehát nem mint egy brandet, nem mint egy
6: hungarikumot.
7: Így van, habár az, és büszkék vagyunk rá. De azt mondjam, hogy nézzétek, itt van egy hangszer, aminek ilyen lehetőségei vannak. Tegyük félre azt, hogy eddig mit ápolt, mert tökéletes múltja van, csodálatos múltja van, de viszont hogy tudunk várni ma az emberek felé nagyon egyszerűen fogalmazva közvetlen kapcsolatot, hogy tudunk teremteni ebből a hangszerrel? Természetesen úgy, hogyha bizonyos műfajokba beemeljük, bizonyos emberek látnak benne fantáziát, és bizonyos emberek elkezdik használni műfajukon belül. Alkalmas rá a hangszer. Tehát én így akarom nemzetközivé tenni ezt a hangszert, hogy ne csak azt szimbolizálja, hogy itt van egy nép, és ennek van egy nemzetinek mondott hangszere, habár itt a szlovákok épp úgy használják, mint a románok, tehát itt inkább ez a Kárpát-medence, közép-európai szintér hangszere, igen, és mindegyik nép magáénak vallja valamilyen szinten, aminek megint csak örülök, mert hát ez csodálatos dolog, de azt mondjuk, hogy hát figyelj, a hegedűt is használják, és mindenhol, ahol népzene van, ott valamilyen szinten ott van a népi kultúrájukban a hegedű, de hát attól még univerzális. Olyan. Tehát attól még ugyanúgy tekintenek a klasszikus zenészek a saját hangszerüké, és a jazz zenészek is, és a népzenészek is, és bármilyen zenész. Tehát ne azért kezdjünk el cimbalmot tanulni, mert mi mondjuk egy népi kultúrát szeretnénk ápolni, persze lehet. De ha majd ott tartunk, hogy azért kezdünk el cimbalmozni, mert hát igazából hegedülni is szerettem volna, de inkább cimbalmozok, mert... gyakorlatilag ugyanolyan esélyem van a boldogulásra nemzetközi szinten és nemzetközi téren, mint bármelyik nagyobb hangszerrel.
6: Egyébként azt lehet mondani, hogy pont az az előnyöd is, ami a hátrányod?
7: Hogyne.
6: Tehát, hogy kevesen vagytok, tehát, hogyha kell egy cimbalmos, akkor nem tengernyi közül lehet a jó cimbalmosokat összeszedni, ugyanakkor pedig hát ritkán kell egy cimbalom még egyelőre.
7: Nem, vagy
6: sokkal kevesebb szer, mint mondjuk egy gitár. Vagy
7: igen,
6: egy
7: tehát tudod ezeket a csomagok, amik vannak, tehát, hogy mit keresek? Keresek egy cimbalmost, aki mondjuk azt a feladatot látja el, ami mondjuk nekem színként keresendő, vagy szintként használatos. Akkor erre rengeteg cimbalmos van. Hála Istennek, nagyon jó hangszeresek vannak. Attól függetlenül, hogy visszatérve az előző kérdésedre, én az utánpótlást keveslem, tehát el kell gondolkozni azon, hogy ezt hogy lehetne egy kicsit fejleszteni, mert benne van a levegőben az, hogy eltelik 100-150 év, és egyszerűen nem lesz cimbalmos. És nem fog hiányozni, mert nagyon kicsi réteg ápolta eddig. Tehát ezért is kell nemzetközivé tenni, hogy ez ne történjen meg. Tehát, és akkor van az, hogy én szeretném őt, mint cimbalmos, mert az a világ, amit ő képvisel, az nekem kell. Nem a hangszere kell, hanem ő kell a hangszerével. Tehát ez is már egy külön ügy, ebből hála Jóstennek egyre több van. De nyilván ez a balansz, hogy ez is legyen és az is legyen, ezt fel kell tartani, mert gyakorlatilag azt a hagyományt, amiből ugye az image épült föl hosszú 100-150 év alatt, az értékes, tehát az nyugodtan használhat tóvá kell tenni, mint eddig is volt, de közben meg legyenek arcok, közben meg legyenek karakterek, mert ezek fogják vinni tovább a cimbalom jövőjét.
6: Igen, tudod, az jutott eszembe, hogy van egy fantasztikus angol srác, hát most már nem srác, de amikor én megismertem, még srác volt, a Jimmy Callum, aki ugye egy elképesztően jó jazzzongorista, és hát mint énekesként is fantasztikus, és amikor ő berobbant, akkor kimutatható volt egyébként, hogy ott a térségben egy csomó fiatal egyszerre zongorázni akart, hogy ő meg akart tanulni zongorázni, mert hogy kapott valami olyan impulzust, amiről úgy gondolta, hogy ez iszonyatosan menő.
7: Hát hogyne, hát kellenek a bálványok, kellenek a példaképek. Ezek nagyon fontos dolgok egy hangszernél, de egy stílusnál is. Tehát, hogy kellenek olyan emberek, amikre a fiatalok úgy tekintenek, hogy hú, hát én ilyen szeretnék lenni. Mert hát nézzünk bele az én életembe, hát nyilván erről tudok a legjobban mondani, hogyha nekem nem lettek volna példaképeim, és most nem csak cimbalmosokra gondolok, hanem zenészekre, és azt mondják, hogy figyelj, csináld, mert jó az az út, ahol vagy, de gyakorolj, meg erre figyelj, meg arra figyelj, és akkor ittam a szavaikat, és akkor hittem abban, amit csinálok. Tehát kell a hit is, hogy azok az emberek azt mondják, hogy figyelj, csinál tovább, mert egyszer neked lesz igazad. És ezek nagyon fontosak, és nyilván a cimbalmos úgynevezett idézőesen mutatom most, sztárokra szükség van, mert azt fogja mondani a gyerek, hogy akkor én ilyen szeretnék lenni, mert egyrészt hú, de jó ez a hangszer. Éppen most voltam szombaton egy hangszerbemutatón, ezt el kell mesélni, itt a Műpában csinálja az egyik barátom ilyen hangszerbemutatót, népi hangszerek általában, és akkor a Borbé Mihály barátom volt a fúvós hangszerekkel, és akkor meghívott, hogy cimbalmozok én is, és akkor utána, hát előtte tartottam egy kis bevezetőt a cimbalomra, elmondtam, hogy honnan jön, mi történik vele, nagyon itták a gyerekek a szavaimat, és utána hát feltettem azt a kérdést, amit általában felszoktam szállni, na, és akkor most ki akar cimbalmozni? Hát 10 gyerekből 10. Szóval a gyerekek nyitottak erre, a gyerekek imádják ezt a hangszert. Csak utána jön az, hogy hova teszi a szülő, megveszi-e a szülő, ha a gyerek meggondolja magát, akkor mit kinek adja?
6: Szóval... Pont ez jutott az eszembe, hogy tudod, ha a gyerek kitalálja, hogy ő karácsonyra gitárt szeretne, a szülő egy kicsit gondolkodik, de úgy van vele, hogy most mi bajunk lehet, ha legfeljebb vagy egy zongora, lesz a lakásban egy zongora, vagy egy gitár, de egy hát cimbalom, egy ilyen bonyolultabb sztori. Egyébként mibe kerül egy jót? Cimbalom. Tudom, a csillagos ég a teteje, de hogy...
7: Nem, Erika, nem. Nem hasonlítható össze sok hangszer árával. Tehát azt mondom neked, hogy ma egy mesterhangszer, ami úgyonnan van kész, az olyan 2,5 millió forint plusz áfa. Tehát ez a teteje. Tehát innentől kezdve az olyan, mint egy kocsi, mindig azt szoktam mondani, aki viszed a szalomból, már kevesebbet. De tehát még ha belegondolunk abban, hogy egy gyakorló fagott 1.700.000 forint, ami hát igazából nem egy mesterhangszer, igen. A hegedűről, meg a zongoráról, meg nem is beszéljünk, igen. De akár egy gitár is drága lehet, hogyha olyan. Persze. Tehát nem vetekedik azokkal a nagy hangszerek árával, természetesen az abból fakad, hogy kis hangszer. Kis, hogy mondjam, nem akkora piac, kis piaca van, nincs akkora kereslet rá, tehát nem éri meg drágán adni annyira. Viszont én, ha veszek egy hangszert, akkor nyilván úgy veszem, hogy már nem baj, hogyha van egy új hangszer.
6: Kezedre gyártják egyébként ilyenkor, ha veszel?
7: Szoktam mondani, aha, hogy mit szeretnék, de nyilván ekkora különbség nincs, tehát, hogy nagyon speciális Lukács Miklós modellt nem fognak csinálni, mert a cimbalom cimbalom, az cimbalom. Egy-két olyan változást tudnak mondani, hogy az, ami nekem kényelmesebb, vagy én úgy gondolom, hogy a hangszer segíti. De ez nem olyan számottevő.
6: Hogy gyártják ezeket a hangszereket egyébként?
7: Különböző műhelyek vannak, itt Nagy Ákos nevét tudom elsősorban mondani, aki egy csodálatos hangszerkészítőmester, ő a 9. kerületben dolgozik, és hát szebbnél szebb és jobbnál jobb cimbalmokat készít, de a Hajós utcában volt egy Kozmosz ipari szövetkezetnek.
6: Emlékszem.
7: Igen, annak idején az én hangszerem.
6: Az operánál, igen.
7: Az én hangszerem ott kezdve, ez a Stanway szalonnál van, egészen pontosan, és ott pedig Kovács Balázs, ha nem is ott igazából, hanem már máshol, de oda tartozik, tehát ő készíti hangszereket. És ennél vannak kisebb hangszerkészítő mesterek, nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Csehországban és Romániában, ők készítik ezeket a hangszereket ma.
6: Azzal kezdtem itt az egész műsort, hogy felsoroltam, hogy milyen sok díjban részesültél az elmúlt évek alatt. Hogy neked fontos a díj egyébként?
7: Nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy nyilván az ember szereti, hogyha odafigyelnek rá. Én talán ez az odafigyelés, de ez mondjuk nem kell díj, ez elég egy koncertre eljön valaki, és akkor elégedetten távozik, vagy szereti a lemezét esetleg, és kap ilyen visszajelzést. Ha a szakmai díjról van szó, akkor azokat általában jobban szeretem, mert ugye ha a szakma mondja azt valaki miről, hogy na hát ez most valamilyen értéket képvisel, vagy ez most igazán jól sikerült, akkor arra az ember büszke tud lenni. Akár a szűk cimbalmos szakmára gondolok, vagy akár a bő zenész szakmára Magyarországon, vagy külföldről, akkor az jól tud esni. Például az utolsó Cimbiózis Ligeti lemezünket a francia zenekritikusok díjával ellátták itt májusba, és azt tudod, jól esik, mert ez azt mondom, dolog. Hogy hát igen, azt mondom, hogy hát igen, hát a zenekritikusok, és hát azért sokat lemezt hallgalak, és hát mégis valami arra ösztökélte őket, hogy erre ezért díjazzák. Tehát ezek jó dolgok. Akkor itt van nem akartam kiegészíteni, illetve Liszt díjas is lettem közben.
6: Hoppá, rég gratulálok.
7: Ó, hát semmi, nem. De hogy ezek is jól tudnak esni, mert azt mondom, hogy az Erkel díjat tavaly kaptam, igen, tavaly kaptam, az Liszt díjat pedig idén. Nem szerettem ezt, hogy tehát két éven belül két díj, mert annyi csodálatos zenész van, és én ezt egy kicsit indokolatlannak tartottam, hogy egymás után kapok díjat. Ha két-három év után kap az ember díjat, akkor azt mondom, hogy oké, hát a két-három év alatt tudott tenni annyit, hogy még egyszer díjazzák. Na, mindegy, egy kicsit rosszul éreztem emiatt magam. De az Erke díjat először a zeneszerzés miatt kaptam, ugye az egy zeneszerzésért járó díj, az előadó díj a Liszt díj. Tehát örülök neki, hogy mint zeneszerző, vagy mint előadó is úgy gondolják, hogy van valami nyomatom itt a szélesen Magyarországon. Örülök neki, és tényleg köszönöm a Prima díjat is, mert hát arra meg nem is számítottam, hogy én erre a nagy díjra egyáltalán jelölve leszek, és két olyan díjazott kollégámmal voltam, akik egyszerűen egyrészt jóval idősebbek nálam, másrészt sokkal többet tettek le az asztalra az én szememben. Nagyobb az életútjuk, tehát ott állni mellettük ugyanúgy nominátként, az számomra jól is esett, meg egy kicsit olyan fura is volt. Szóval nyilván a zenész örül neki, hogyha odafigyelnek rá, és hogyha mondjuk ez egy díj kapcsán történik, akkor köszöni szépen, de nem ezért dolgozunk. Tehát itt valami más motiválja az embert évről évre. Nyilván ez egy exhibicionista műfaj, bennünk van ez a mutogatási vágy, amire jobb esetben kíváncsiak az emberek, úgy gondolom. Ha van mondani valóm, ami hogy mondjam, hiteles és tényleg őszinte, akkor nyilván csinálok lemezt, és azt mindenféleképpen akarom mondani, bárha öten hallgatják akkor is. Nekem az az a nagy szerencsém, hogy ha ma már, ha játszom bárhol a világban, általában teltház előtt, és egész sikeres közönség reakciókat kapok, vagy az újságok elég jól írnak az én koncertjeimről. Tehát nekem ez egy ugyanolyan díj.
6: Hát akkor hallgassunk meg egy bejátszót, mert mi készültünk, méghozzá egy 2020-as. 2020. november 28. a Címbalom nagymesterei. Az előadott mű címe, Szírba én éj.
7: Igen.
6: Szerző Lukács Miklós, és hát te magad szólistaként adod elő. Mit szólsz hozzá? Belehallgatunk?
7: Hallgassunk.
6: Lássuk.

0: Milyen érzés egyébként? Így szereted magad visszahallani?
1: Nem. Sose. Nem.
0: Ez olyan érdekes, hogy egyébként 10-ből 9 művész ezt mondja, hogy nem.
1: Nem. Még a lemezemeit sem. Mert hát ugye annyi dolgozik az ember, tudod, egy lemezzel, hogy így szóljon, meg úgy szóljon, meg amúgy szóljon, és akkor utána még hallgassam is. Tudod? De nem kell már, addig annyit hallgattam. Eleresti az ember inkább.
0: Mennyiben másabb az, amikor a saját kompozíciódat játszod, vagy az, amikor akár egy neked írt, vagy már egy elkészült darabhoz fogsz neki?
1: Lényegében nem más, de mégis más. Azt tudom mondani neked, hogyha más művét játszom, és talán ezt te fogod a legjobban érteni, ez olyan, mint egy színészi feladat. Mivel először is bele kell bújni a másik ember bőrébe, hogy mit gondolt, mit szeretett volna ezzel a darabbal elérni. És nyilván a hű előadás innentől kezdve a legfontosabb kritérium számomra. De nyilván az is fontos, hogy miért én játszom. Tehát valahol bele kell csempészni, és ez a legérzékenyebb dolog, az én személyiségemet is, az én gondolataimat is. Természetesen alárendelve annak, amit a szerző óhajt. Ez a viszony, ez általában nálam balanszban szokott lenni. Tehát én törekszem arra, hogy egyrészt olyan darabokat válasszak más szerzőktől, amikkel én tudok azonosulni. Tehát, hogy egyrészt, vagy ha mondjuk kortárs zeneszerzőkről van szó, akkor én tanultam tőlük, vagy tanulok tőlük, vagy el tudok menni hozzájuk, és meg tudom mutatni nekik a darabot, és akkor ők instruálnak ebben kapcsolatban, vagy együtt dolgoztunk ebben a darabban, vagy olyan művek, amiket valahogy az ember, tudod, egyrészt hall, és azt mondja, hogy hú, hát ez ott van belül bennem. A nehezebb feladat az, amikor olyan darab bőrébe kell belebújnunk, amivel nagyon sok közünk nincs. Viszont onnantól kezdődik egy jó színészi feladat, hogy egyáltalán van-e az embernek ilyen vénája zenészként, hogy mégis akkor el kell hirdetni abban a pillanatban, abban az 5-10-15-20 percben, hogy ez tényleg az enyém. Ez tényleg az, amiről én beszélek, és tényleg az, amiben én hiszek. Na most nyilván a saját műveknél erről nincs szó, mert hát egyszer én komponáltam meg, tehát ennek vagyok én az írója, a dramaturgia, a nem tudom, operatőrje, tehát a zeneszerző, minden én vagyok, szerkesztője, és onnantól kezdve ezt nekem csak úgy, mint előadó, jól kell tálalnom. Úgy kell tálalnom, hogy megérezze a közönség azt, hogy én, amikor ezt írtam, akkor mire gondoltam, milyen érzések kavarogtak bennem, miért írtam, mit akartam vele kifejezni. Ezt akkor hűen kell interpretálnom. Tehát talán ez a kettő között a nagyon pici különbség. Talán több, mint egy pici, de én legalábbis ma jelen pillanatban ezt látom.
0: Azt jártál már úgy, hogy valami olyan feladatot kaptál, ami elsőre úgy tűnt, hogy nem a te világod, de meg kellett vele birkóznod? Vagy adott esetben visszaadtál azért feladatot, mert úgy érezted, hogy nem tudsz vele különösebben...
1: Emiatt nem adtam még vissza feladatot, mert én úgy gondoltam, hogy ez a darab nem az én világom. Tehát olyan feladatot adtam már vissza, aminek úgy véltem, hogy súlytalan. Ők se veszik komolyan. Tehát, hogy én szeretek azért komolyabb, és tényleg minden olyan produkció, amiben én egyrészt részt veszem, meg meghívnak, azért annak valamilyen féles súlya van, vagy komolysága van, vagy hite van. De azokat a produkciókat már többször utasítottam vissza, amilyen... Hát bocsánat, ez, ha így mondom, hakni szaga van a történetnek, meg ők se veszik komolyan, meg igazából nem is fontos az én jelenlétem. Nem, mint hogyha annyira fontos lennék,
0: de
1: ott nélkülözhető vagyok. Tehát, hogy azokat visszautasítottam. A darabok miatt nem, akkor inkább próbálkozom, én akkor magamba keresem a hibát, hogy nekem miért nem egyértelmű ez a mű, vagy miért nem egyértelmű ez a zenei környezet. És akkor nyilván próbálok energiákat szívni egyrészt a zenésztársaktól, mondjuk egy próbán, ha még idegenkedem egy bizonyos hangzástól, vagy valami, és akkor próbálok, mint egy szivacs létezni, és akkor beszívni azokat az energiákat, amiket érzem, hogy ők emiatt hisznek benne. Tehát próbálok azonosulni az egész szituációval, és hát azért több esetben 80%-ban sikerülni szokott.
0: Egyébként jártál már úgy, hogy valamiről azt gondoltad, hogy... Megmondom, miért kérdezem, hogy nekem az a tapasztalatom énekesnőként, hogy mindig akkor a puding próbálja az evés. Az ember valamit elképzel, hogy ez neki milyen jól fog állni az a dal, és akkor tulajdonképpen mindig akkor derül ki, amikor már énekelem, hogy ez valóban így van, vagy nincs, és hiába telt el nem tudom hány évtized, amióta énekelek, ez a mai napig megtippelhetetlen. Ez mindig csak akkor derül ki, amikor egyszer csak elkezdem gyakorolni, hogy ez nekem a torkomra való, igen, a lelkemhez illik, vagy igen. Nem. És én már jártam úgy, hogy valamiről azt gondoltam, hogy Jézusom, hogy hát én azt hogy, például Ofra háza műsornál, hogy ez a típusú világzene, meg a nem tudom én mi, és olyan kényelmes volt énekelni, és olyan fantasztikus érzés volt, és jártam már úgy, ami mondjuk egy standarddel, hogy fú, hát ez az én világom. Igen. És rájön az ember, hogy az ízlése, és a hogy nem mindig úgy, tehát az ízlés az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az való is adott esetben, hogy jártál már így, hogy magad is meglepődtél így pozitív értelemben, hogy úristen, én ebben milyen könnyen bele tudtam helyezkedni.
1: Igen, és volt olyan is, hogy negatív értelemben igen. is nem éreztem jól magam. Igen, de most amikor elkezded énekelni a dalt, és akkor kóstolgatod, és tanulod, és megpróbálod megérteni, az is egy állapot, és amikor úgy vagy vele, hogy már ez az enyém, és akkor mondjuk én, és akkor kiállok színpadra, és nem működik. Tehát ez meg a borzalmasnak a borzalmas dolga, mert azt mondom, hogy eddig, amíg ebből hittem, és azt hittem, hogy ez majd működni fog, ez hirtelen nem működött. És akkor ott jön bele a képbe az a fránya önismeret, hogy mennyire tudunk mi a színpadon ezzel azonosulni, amikor tényleg nem babra megy a játék, hanem tétje van. És azt mondom, hogy hát igen, a színpadi körülmény az teljesen más körülmény, mint bármilyen próba. Tehát aztán lehet azt is csinálni, és ez is egy érdekes mód, és sokszor is csinálom, hogy többször kipróbálom koncerten. És azt mondom, hogy na, majd az ötödik működik. Tehát például voltak olyan kompozícióim, amiket mondjuk megírtam 2005-ben, 2006-ban, és nem működött. És nem működött színpadon, mert vagy nem az a hangszerelés volt, amit én akkor elképzeltem, a megfelelő, vagy egyáltalán nem éreztem még meg a hangulatát, vagy nem tudtam úgy átadni a lényegét a kollégáknak, akikkel eljátszottam. Nem tudtak annyira hinni benne. És akkor egyszer eltelt 15-20 év, újra elővettem, és ugyanazok a hangok teljesen mást jelentettek számomra. Tehát ez is egy érdekes történet, hogy éppen mikor adod elő azt a darabot, éppen melyik élethelyzeted, vagy melyik korszakodnak lehet az a része. Mert ez is egy érdekes történet, és ennél nagyobb önismeret nem kell, amikor az ember rájön arra, hogy ez még nem az enyém. Ez még nem az enyém, majd lesz az enyém. És akkor itt
0: ez ugyanolyan, mint néhány film vagy könyv, ami egész mást jelent, mikor megnéztük mondjuk 10 évesen, és lehet, hogy adott esetben egyébként elvarázsolt bennünket, vagy éreztük, hogy ez valami csoda. Most a hirtelen nekem például a Márqueznek a 100 év magánya, meg a Bulgakovnak a Mestere és Margaritája jutott eszembe hirtelen, hogy én ezeket mind ilyen 15-16 évesen olvastam el, és nekem akkor is iszonyatos nagy élmény volt. De egészen mást jelent, amikor az ember egyszer csak mondjuk 30-40-50 évesen veszi kezébe ezeket a könyveket. Igen. És persze ugyanazok a betűk, persze. Ugyanazok a szavak.
1: Hát csak ugyanaz a szavak mögött értelem.
0: Csak az értelem.
1: Igen. Hát igen. Más jelent 10 évesen és 20 évesen bizonyos könyvek. Rengeteg könyv van, és ettől zseniálisak az írók, hogy még akkor is tudnak szólni, amikor nem érted az értelmét. Igen. Tehát akkor is megfog, valamivel megfog, de az igazi értelem az 40 pluszosan fog bekövetkezni. Az a lényegi tudás, amit ő akkor abban a pillanatban egy könyv formájában, vagy akár egy film formájában megfogalmaz, na, az majd akkor meg, meg tudod, de addig is jelent valamit számodra. Tehát ezek szeniális dolgok. A zenénél épp úgy így van. Tehát mennyire mást jelent nekünk egy Beethoven szimfónia 20 évesen, mint mondjuk 60 évesen, vagy 50 évesen, és Beethoven nem is élt addig. Tehát, vagy egy Mozart, vagy bárki, Bach, hát őrület, hogy mekkora zseniálitása van már. 15 évesen felfedezett, hogy ez egy zseniális rend, ami benne van a darabjában, de még 50 évesen is, amikor előveszed, azt mondod, hogy Jézusom, ez is benne volt, ezt még nem vettem észre. Tehát, hogy na hát ettől más valami.
0: Ha már szóba hoztad így Bachot például, de hát akár Beethovent is mondhatnám, vagy a Lisztről is beszéltél, ugye mindenki tudja rólad, aki egy picit is ismer, hogy a komoly zene felől érkeztél. Mi volt az a pont, amikor... Vagy ez egy lassú átmenet volt, vagy emlékszel valami konkrét eseményre, amikor úgy azt érezted, hogy egyszer csak beléptél a jazzisták körébe, és most már határozottan lehet azt mondani, hogy nagyon sokan téged egy komoly jazz muzsikusnak is titulálnak.
1: Bármennyire is furcsa, Erika, amit most fogok mondani, lehet, hogy én sose tartottam, és most se tartom magam igazából jazz muzsikusnak.
0: De érdekes.
1: Nem, valahogy nem. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, én bennem él, bennem mozog, de mivel, hogy én klasszikus zenét tanultam 22 éves koromig, és csak addig hallgatólag volt közöm a jazz műfajához, én nem tarthatom magam igazából jazz muzsikusnak, mert az tizenévesen kezdődik. Tehát persze jártam koncertekre, hallgattam jazzzenészeket, rengeteg családtagom jazzzenész, nagy jazzzenész, hallgattam az ő instrukcióikat, mindent rendben volt. De én egy különleges hangszer képviselője vagyok, ami eleve már nehéz ügy, mert nagyon kevesen fogadják el bizonyos műfajokban. Tehát innentől kezdve én hiába próbálom meg a magam igazát, hogy mondjam, állandóan fitoktatni, hogyha úgyse hiszik el a hangszerem miatt. Tehát ez egy dolog. Másrészt próbáltam mindig azoktól a kollégáktól rengeteget tanulni, akik hozzám igazából közel állnak, és azt a műfajt képviselik, ami nekem tetszik, és ami nekem szívügyem. De azért a jazzennél sokkal több. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy műfaj jeles és igazából nagy volumenű képviselőjéről beszélek, az gyakorlatilag átócettig ismeri a műfajt, és játszik mindenfajta műfajt. Attól függetlenül, hogy ő aztán mit fog szeretni, vagy miben hisz, és mit tud. Én nem így vagyok vele. Én próbálom a hangszeremmel azt a fajta zeneiséget átadni, ami igazából bennem van, és bennem sok minden van. A bennem a klasszikus zene épp úgy megfér, mint a jazz zene. A jazz zene épp úgy megfér, mint a népzene, a world music, vagy egyéb más műfajok, tehát a rock zene, vagy a pop zene. Én mindenből merítek, és igazából emiatt sem lehet azt mondani rám, hogy én csak ezt csinálom, vagy elfogadtak, mint jazz zenész. Én azt mondom, hogy nagyon sok jazz zenésztől tanultam, úgy Magyarországon, mint Európában vagy Amerikában. Nagyon sok jazzzenésszel folyamatosan játszom, nagy jazz színpadokon játszom, és most már hála Istennek nem csak színként tekintenek rám, hanem partnerként is. Viszont én nem szerénységből vagy álszerénységből mondom, hogy én nem tartozom az ő partnereikhoz igazából, mert az egy olyan bensőséges, szűk közegnek kell, hogy legyen, hogy átócettig meg tényleg alfától omegáig az ember megkapja azt az impulzus, és megkapja azt a lényegi tudást, és lényegi...
0: Úgy érzed, a műfaj egész embert kíván?
1: Minden műfaj egész embert kíván, én úgy gondolom, és hogyha valakire csak azt mondja, én például alapjában véve nem hiszek már most a 21. században ahhoz, hogyha valaki csak a zenén belül egy dologra koncentrál. Nagyon szép a tanulmányai forrán, sőt, gyakorolni, egy dologra koncentrálni, megismerni a hangszeredet, nagyon jól tudni hangszerként bánni, nagyon rendben lenni, de a zene annál sokkal érzékenyebb és sokkal színesebb világ, és annyi mindent kapunk az életünkbe, hogy ez is tetszik, meg az is tetszik, meg az is tetszik. Hát gondold el, az ételek is milyen színes világa adja számunkra nap, mint nap. Hát ha most csak egyfajta konyhát, vagy egyfajta ételt szeretnénk, az lehet úgy élni. Természetesen vannak is ismerőseim, akik állandóan ugyanazt teszik. De hát,
0: rántott hús.
1: Például húslevesre.
0: Húsleves, rántott hús, igen. Pörköznokedlió.
1: Na de hát érted, bajban vannak, amikor kimennek külföldre, igen, és hol a rántott hús.
0: Igen.
1: Szóval én úgy gondolom, főleg egy zenésznél, hogy állandóan nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott szívvel kell járni a világba, és csak azokat a, na most persze aktív muzsikusról és teremtő muzsikusról beszélek, mert mondjuk ezt egy szimfonikus zenésznek nem akarom
0: bánni. Persze, egész más
1: műfaj, persze. Az egy másfajta feladat, így van, az egy másfajta koncentráció, tiszteletre méltó és becsülendő. De akik így aktívak és teremtenek, akiknek nem mondják meg, hogy mit csináljál, hanem rád van bízva az összes felelősség, hogy te mit csinálj a következő évben. Vagy mit csinálja? Mivel szólhatsz? Mindig állandóan egy önvizsgálatot kell tartanod, vagy mindig őszintén kell lenni, saját magaddal is, és mindig kitárulkozni, mesztelenre vetkőzni, sajnos így kell kifejezni magam. Annak nagyon fontos az, hogy az összes olyan információt, de akár ne csak zeneit, hanem irodalomból, képzőművészetből, mindenfajta politikába akár, vagy az életnek a dolgaiból átvenni, és mai nyelven szólni az emberekhez. Na, hát én meg itt vagyok egy ilyen különleges hangszerrel ráadásul, és tényleg én eszköznek tekintem a legőszintébb eszközöm, úgymond már a szívem, lelkem része, de ha én nekem nem lenne mondani valóm, és nem lenne gondolatiságom, akkor én ezt bármelyik hangszerrel el tudnám rontani.
0: Énként pont azt nézem, hogy ugye cimbalom versenyek írására kértél fel néhány kortárs zeneszerzőt, és bár a lista elsőnek úgy tűnhet, hogy ők, hát hogy valami, hogy egy csak jazzisták, de pont amit te mondtál, hogy most négy nevet felsorolok, és azért azt mindegyikről lehet tudni, hogy attól függetlenül, hogy fantasztikus jazzmuzsikusok voltak, vagy még mindig azok, hogy nagyon komoly kötődésük van a komoly zenéhez. Ugye jelesül Fekete Kovács Kornélt, Vukán Györgyöt, Olá Kálmánt és Szakcsi Lakatos Bélát is megkértett, hogy írjanak cimbalomversenyt. És akkor ez tulajdonképpen egyfajta tudatosság volt a részedről, hogy pont olyan embereket találtál meg, akik nem, tehát hogy mind a két műfajhoz nagyon komolyan kötődnek?
1: Természetesen. Én a klasszikus zenei pályán folyamán nagyon sok cimbalomversenyt játszottam kortárs klasszikus zeneszerzők műveit. Talán az összeset eljátszottam, ami létezik. Addig létezett. És pont ezzel a lemezzel és ezzel a gondolatommal arra akartam célozni, és azt akartam elérni, hogy például ezek a komponisták, nagyszerű muzsikusok, kiváló zenészek. Mit gondolnak egyrészt az én hangszeremről, hogy gondolkoznak abban, hogy az improvizáció, kompozíció milyen arányban legyen, másrészt hogy tudnák belehelyezni a saját műfajukba, attól függetlenül, hogy nagyon klasszikus, abszolút klasszikus alapokon nyugszik az összes négy felsorolt zenész, tehát ők, nekik gyakorlatilag ugyanolyan közük van a klasszikus zenéhez is, mint a jazzhez, de jazzben lettek híresek igazából. Tehát nekem ez volt az elképzelésem, és rengeteg instrukciót mondhatnám így, adtam nekik, hogy figyelj, itt inkább tegyél egy szabad részt, hogy akkor itt legyen tényleg improvizáció, hogy akkor a klasszikus hagyomány, egy koncertóforma, egy koncertforma, egy akár mondjuk egy koncertnek mondjuk a kadencia része, akkor legyen az olyan hangzás. Tehát pont ez volt a célom, és pont ezért kértem fel ezt a négy kitűnő muzsikust, hogy írjanak. De például azóta rengeteg olyan dolog született, tehát például Ötvös Péter, Da Capo című cimbalomversenye, amit nekem írt. Ott már más, hogy gondolkozik, de ott is rengeteg olyan, hogy mondjam, írott anyagot használ, ami gyakorlatilag improvizációból jött. Akkor mit mondjak még neked? Bacsó Kristóf például komponált, Borbély Mihály komponált egy tárogató cimbalomversenyt. Akkor megírta Péter az ötvös a Cifrapszódia című művét, ami zongoraverseny, és Balázs Jancsi játszott, nemrég játszottuk a koncertot Budapesten, ugye Cifra György 100. születésnapjára íródott ez a koncert. Hát ott is obligált cimbalom szóló van benne, mert édesapja, Cifra György édesapja cimbalmos volt. Tehát, hogy még a kortárs zeneszerzőket is sokszor az érdekli, hogy a cimbalom hangzása és az improvizáció kompozíció aránya milyen irányokban tud működni. És ők is sokszor, hát most, hogyha ez az én érdemem, akkor az én érdemem, hogy sokszor megmutatom nekik, és sokszor arra ösztökélem a kortárs zeneszerzőket, hogy figyelj, azért bánjál avval is, hogy itt látod, még ezek is vannak, ezek az effektek is vannak. Most még ezt fedeztem fel a cimbalomban, mint hangzást is. Ezeket ők nagyon nagy örömmel veszik, mert ugye ez egy élő anyag, tehát folyamatosan változik, és ők is erre kíváncsiak.
0: Az jutott eszembe, hogy nyilván egy, most csak a kornél soroltam elsőként, hogy pontosan tudja, hogy kell írni egy trombitára, egy szaxofonra, egy zongorára, de például tudják ezek a zeneszerzők, hogy milyen kottát kell írni egy cimbalmosnak? Most nincs előttem egy cimbalomkotta. Az hogy néz ki? Hát, mihez hasonlít a leginkább?
1: A leginkább egy
0: zongorakottához.
1: Zongorakottához hasonlít, tehát violinkulcs, basszuskulcs egybehúzva, és akkor gyakorlatilag ez. De hát nem, nincs ez egységes nem, rend. Aha. Például, ha Kornélt említjük, ő kölcsön kért egy cimbalmot.
0: Aha.
1: Tehát amikor ezt a darabot komponálta, akkor pont kölcsön kért egy cimbalmot, és mondta, hogy ő most meg akarja ismerni a cimbalmot. Mondom, nagyszerű Kornél, akkor hajrá, és örültem neki nagyon. De természetesen találkoztam vele. Én minden zeneszerzővel szeretek, még a legnagyobbakkal is, és nem én kérem, hogy találkozunk, hanem ők. Tehát, hogy figyelj, találkozunk, mutasd már meg, hogy mik vannak még, és akkor a kézrendek, hogy mi az egyszerűbb, és tényleg, hát ezt egy hangszeres tudja. Tehát nyilván a zeneszerző sok mindenhez ért. Rengeteg hangszert ismer, rengeteg ismerete van, különböző speciális hangszerek része. Tehát például itt az ötvös Pétert említetném, aki úgy ismerte a hangszereket, hogy nagyon kevesen a világban. Tehát még azt is ismerte, hogy melyik húron, ha lefogom az üveghangot, az melyik hány centire van a lábtól. Tehát, hogy ő ilyen szinten ismerte a cimbalmot, és bele is komponálta a darabjaiba. Neki cimbalmosként se tudtam sokszor újat

25-én rögzítették itt a MÜPA-ban. Lukács Miklós, a Címbiózis világa című műről van szó. Címbalmon értelemszerűen te fogsz játszani, bőgön Orbán György, és a doboknál Baló István.

0: Most, hogy így elnézem a felvételt, ugye ez 2019, tehát egy 5 éves felvételről van szó. Tudom, hogy nem feltétlenül kapcsolódik a muzsikáláshoz, de azt kell, hogy mondjam, hogy remekül tartod magad.
1: Ne így szépen, pedig
0: ez
1: annyit
0: olyan, egy tegnapi felvétel lenne, vagy most 2019-et érnek.
1: Szóval 15 kilóval kövérebben.
0: Most? Nem tényleg? Hát,
1: hogy
0: nem látszik. Hát, nem, köszönöm. Nagyon jól nézel
1: kedves ki. Kedves vagy, köszönöm.
0: Itt mondom a podcast hallgatóinak, hogy nekem higgyenek, ne neked, remekül nézel ki. Mit teszel ezért egyébként? Mi a napi rutinom?
1: Az égvilágon semmi. Csak rombolom magam. Napi rutinom sok-sok kávé, elektromos cigarettával, gyakorlás, gondolkozás, koncertrejárás, és ezért maradok ennyire szép és csinos.
0: Értem. Egyébként pacsirta vagy bagoly?
1: Hát is, attól függetlenül, hogy milyen az. Hát figyelj, egy zenésznél nálam legalábbis nincs ilyen, hát sokszor vacsoraként reggelizem, meg reggeli, tehát tudod nagyon jól, hogy milyen ez, hát nincs olyan, hát Péter mondta még az ötvös, hogy hát figyelj, azt mondja, 4 órát alszom, nem mindegy mikor.
0: Egyébként azt kell mondjam, hogy vitatkoznék vele, mert nem. Vagy én legalábbis. Tehát én azt tapasztalom, hogy azért az nem mindegy, hogy mondjuk hajnali 4-től 8-ig van.
1: Persze, hogy nem.
0: Vagy
1: persze.
0: Mondjuk, mit tudom én, 11-től 3-ig. Talán egyen jobb.
1: Egyen jobb, igen. Egyen hát jobb. Nyilván a bioritmusunk más akkor. Természetesen, de ő is viccesen mondta, hogy de hát ő nagyon sok mindent.
0: Megmondom neked őszintén, hogy nekem már az is egy talány, hogy valaki hogy tud 4 órás alvással hosszú távon létezni. Te mennyit alszol?
1: Hát attól függ, én nagyon sokat is tudok aludni, ha nagyon fáradt vagyok, de viszonylag 2-3 órával is el tudok lenni.
0: 2-3 órával?
1: Persze. Hát volt már úgy, hogy hazajöttem vidéki koncertről, aludtam 1,5-2 órát, felvett a taxi, és mentem New Yorkba a repülővel, és akkor gépen nem tudok aludni.
0: Nem tudsz?
1: Nem, sajnos. Próbálok így relax szinten ellenni, vagy filmezni, vagy valamit csinálni. Aztán megérkezel New Yorkba, és akkor még jobb esetben van egy koncerted is. Szóval.
0: Mennyit utazol egy évben?
1: Változó. Ez év és év között különbség van. Talán azt kell mondanom, hogy a pandémia után elég sok minden lett, mert nyilván azok a koncertek, amik elmaradtak,
0: azokat
1: be kellett pótolni, és eleve voltak már beírva azok a koncertek, amik arra az évre vonatkoztak. Nem akarok már sokat. Uh-huh. Tehát ez a vágyam, hogy nem akarok sokat, nem akarok már sok olyan dologgal foglalkozni, ami számomra nem azt a fajta színvonalat és azt a fajta súlyosságot képviseli. Álmodozni már nem akarok, nyilván vannak ilyen nagy ideálok az életemben, akiknek mondjuk gyerekkoromban sokat tanultam, vagy nagy hatással voltak, ilyen Pat Metheny például, vagy nagyon sok még sok-sok ilyen zenész van. De hát például álmaim közül szerepelt a Charles Lloyd, akivel együtt játszottam, volt szerencsém. Már tényleg, amit mondtam is neked, hogy jól akarom érezni magam, és tényleg jó energiákat kapni. Tehát úgy érezni színpadon magamat, és minden erőfeszítésemet ez irányban teszem,

0: hogy őszintén, szépen, egyszerűen kifejezve magamat jó partnerek között tiszta zenét játszak. Tehát számomra ez már a legfontosabb.
1: Szerintem ez egy csodálatos végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fullista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a billentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Szakcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz Péntek Salföldről.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Majd ezt követően a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható.
2: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. Kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertje, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépése hallható. Közreműködik Lukács Miklós, Cseke Gábor, Horváth Balázs és Baló István, valamint György Mihály és G. Szabó Hunor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében kerek születésnapja alkalmából Borbé Mihály kétszeres koncertjét, majd a Borbé Mihály Balkán Jazz projekt fellépését hallották. Közreműködött Lukács Miklós, Cseke Gábor, Horváth Balázs és Baló István, valamint György Mihály és G. Szabó Hunor. A felvételek a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, valamint az esztergomi szentgyörgymezői olvasókörudvarán készültek 2004. november 27-én és a Békástónál 2021. július 31-én.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a Jazz koncertek ma esti adásának második felében. A Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertje hallható. Közreműködik Horváth Pluto József, Horváth Pluto Nándor, Balog Zoltán, Balog Roland és Bordás József, illetve Velsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszki Márton és Gasner Márk.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You could do so you could do you could you

Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében a Pluto Fusion Collection, valamint a The Best Trip koncertjét hallották. Közreműködött Horváth Pluto József, Horváth Pluto Nándor, Balog Zoltán, Balog Roland és Bordás József, illetve Velsz Kristóf, Kapusi Viktor, Hegedűs Benedek, Csernovszki Márton és Gasner Márk. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, valamint a

0: debreceni Békástónál készültek 2006. január 20-án és 2016. augusztus 4-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

0: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: The more I read the papers,

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.